Tanyadam, a tadagatam. A szívem nél, balangatam.

0: csak amiért fájt a szívem.
1: 4 óra van.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Zsbábot, készül majolunk egy kis gyors pénkén, és a ringvispére ülhetnénk, ha velünk forog már bámul, ha csorogsát, ugye babám ez egyik.

kóca szél a pillangót a kerteken. Az órámon a mutatót úgy kergetem, míg vissza nem jössz, nem hagysz el egy perc.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radio.
1: Csendes kis eszpresszó, óbudán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe vész. Csupán a lány mondja súgva még, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva én.

lesben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni, mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudulnak, hall.

Salmodozva vos szemben észre, kéz a kézre rátalál. S elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog, és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás, ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a szár, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet val a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.

Radio. Hit music. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

az ülembe, cigány húzom az ülembe, mégsem tudom kigondolni. Kényfizető, ugri füles, koros üveg, sörös üveg, hány van üves? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megyünk üres, minden van, hely pedig tenni adni. Kényfizető, ugri füles, koros üveg, sörös üveg, hány van üves? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, hely pedig tenni adni.

gyorsza, mondaná tudja, Einstein volt az én párom. Egy-kettő, három, négy, öt, hat, hét, terjene a csillagos ég igazira, ha van egy mégis megházasodni. Ki a csuda tartja számot, zene tudja,

Nem vagyok én sosem szomorú, szólj hát csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másra. Réti virág, búza koszorú, nem vagyok én sosem szomorú, szólj hát csalogány, rám vár a babám, nem veti a szemét másra. Zöldel a határ, száj-száj kis madár, halambomnak a vállára. Súgjad meg neki,

Fonda Rádió. Hit music. Give it up. Fonda Rádió.

rakette. Azt gondolom, angyalom, megöl majd a szunalom, hogyha elmész, nem lesz többé figurám. De mulatok majd egyedül a cigány hegedű, és vígan hússzak a nózám. De mulatok majd egyedül

Mutyva fázon, majd vissza a gyártó. De nád a házon tetején rászállott a cimege, cimege, dehes lerú.

scende sola sotto, o ciuco duro varnic, rovo mazuzzaco.

tagadom, tagadom, mint halálig tagadom, hogy szó sem igaz az egészből. Az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, elbűvölte a lelkemet végig, a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égből, hazugolt a csillagfényes mosoly a szeméből.

tünődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál. Ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztetik.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

güzel, egelek mi çesele, ey ey yollarıyla. Riza çap ya, eziş topar ya, ay topadı, eser alan bizem. Egelek mi çesele, ey ey yollarıyla. Gideyim on okucağına, peksem korkma. İtt az idő, édesanyom, férhez mehetsz már. Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már. Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már.

sose már. Férhez mennék, édesanyám, édes, kedves, ráda, jó anyám. Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már.

az awesome. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Kell a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta jött szomszédunkba csaj van,
1: csaj van.
0: Ezekkel a kakasokkal baj van,
1: baj van.
0: Mióta jött szomszédunkba csaj van,
1: csaj van.
0: Hazajött

0: csaj van.
1: Csaj van.
0: Hazajött az öreg kakas elátva, szegény kakas, jaj, de le volt csigázva. Ezekkel a kakasokkal baj van.
1: Baj van.
0: Mióta a szomszédunkban csaj van.
2: Csaj van.
0: Mári néni 13 búvás tyúkja, mindegyiknek leállott a búbja.
1: A búbja.
0: Nem kell néki kukorica, árpa se kása, mindegyik az öreg kakast várja.
1: Várja.
0: Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárja. Ezekkel a kakasokkal baj van.
1: Baj van.
0: Mióta a szomszédunkba vendég csaj van. Hazajött az öreg kakas elázva, leállt néki füle farkas a szárja. Ezekkel a kakasokkal baj van.
1: Baj van.
0: Mióta a szomszédunkba vendég csaj van.

0: a kakasokkal bajban, bajban. Mióta a szomszédunkban vendég csajban.
1: Do it. I love all the music. The music's awesome. Panda Rádió. 103.5. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Saucy. On the radio.
1: Hit music. Give it up.
0: On the radio.

0: magadtól. Úgy tud ki teljesedni, ha az egód elnyomol, és felszabadult szívvel akár a hegyeket is elmozdítod. Fentről súgnak neked, figyelj, mit mondanak. Költségi szerzeményén a két egyek eloszlanak. És amikor megszólal a himnusz, egyszerre dobban a szív.
1: Érzem, figyelj, együtt az hossz!

Szuperek vagytok, köszönjük szépen! Szóval igazából nem számítanak a határok és a papírok. Szeretnek titeket, szuperek vagytok, köszönöm!

我就会准备耳朵的几天明天的来听听无所说要我们的我杀死了

Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic Music. A Radiosz együttes ismét bizonyította tehetségét. Tegnap este Szegeden a lakodalmas zenekarok betélkedőjén a Martonosi Révész együttes a második helyet szerezte meg. Az este 6 órakor kezdődött döntőre több ezren voltak kíváncsiak. A harmadik fellépő a vajdasági Martonosi Révész együttes muzsikájára megtelt a színpad előtti két tánctér. Ropták a sűrűn esik az esőre, risztáltak a Cyber gyerekre, fiatal lányok integettek a kamerába, a szégyenlősebbek a helyükön tapsoltak. A Magyar Kanizsai együttes műsora után az ováció percekig tartott. Kiszi Miklós a zsűri tagja szerint a közönség reakciója mindent elárult, profi a zenekar. 58 pontot kaptak. Kiszin, Bódi Guszti, Szurdi és Pálinkó Lujza a maximális 10 pontot adta a Martonosi Révészeknek. Két busszal és több személygépkocsival érkeztek buzdítani a vajdasági rajongók a révészeket. Fejős István Flenko elmondta, a jó 2 órás út alatt már ráhangolódtak az estére, a busz hangszóróiból a zenekar dalai szóltak, amire kellőképpen beénekelték magukat. A horgosi, martonosi, kanizsai rajongó tábor igazi fiesztát teremtett a csarnokban, amikor kedvenceik színpadra léptek, az elsők között rohantak be táncolni a lagzinótákra. Ezzel kijelenthetjük, hogy a Martonosi Révész együttes kiérdemelte a legjobb vajdasági zenekar címet. Gratulálunk a révészeknek, most hallgassák meg azt a dalcsokrot, amivel a második helyet szerezték meg.
4: Jaj, de aki a babája.

Elnökségem és uraim, következzék a Bartonosi Ladies együttes, meg a mixer. És egyszer egy dolog buszolat, visszállom úgyis, úgyis, visszállom. Visszállom úgyis, úgyis, visszállom. Ma vették tovább a fák alatt, ha belteszem leülni a láb alatt. Szerintem kérjél bocsánatot, nem mutatom meg a hasámatot. Ma vették tovább a fák alatt.

mi volohan. Ot, ragatra, a boszorkány tudóban. Melodolja, poszögeni, mi volohan. Ott ragadt rá a boszorkány tudóban.

Piroszoknyát vett az uram nékem a vásárba. Nem is vettem, nézegettem, a szeme láttára. Nézegettem, dicsérgettem, de szép is vagy benne. Féltékenység ragyogott fel mind a két szemében. Nézegettem, dicsérgettem, de szép is vagy benne. Féltékenység ragyogott fel mind a két szemében. Nem volt soha szándékomban megcsalni a férjem. Egy kicsit, ha félrelépek, nem olyan nagy szégyen. A jó anyám úgy tanított más szeretni végek. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen kérnek. A jó anyám úgy tanított más szeretni végek. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen

0: kérem, csak szépen kérlek. Ha jó anyám, úttal időd más szeretni fétek. Nem csalom meg én az uram, csak ha szépen kérnek.
1: 103.5 Feels good.
2: Makes me feel good.
3: It's my station on the radio.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

mint ha most is enyém volna. Egy asszony szerelme, egyedül csak én tudom azt, hogy egy idő

csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás, találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szeretetet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál, ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább találgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztetik a fel.

kapitány, kapitány, ahány dob, annyi lány, kár a szó, érteném, mit kívánok.

mikor majd én nem leszek, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked.

tőle, szeretem, hogy elhagy örökre. Én is este beülök a babán elébe, megkérdezem tőle, szeretem, hogy elhagy örökre.

akármilyen szép is, szerelmet idén is hiába. Piros, piros, piros, háromszor is piros, piros bort az üvegbe. Csinos, csinos, csinos, háromszor is csinos.

sorolja. Tilos, tilos, tilos, háromszor is tilos, nagy pénteken mulatni. Tilos, tilos, tilos, háromszor is tilos, a szép asszonyt szeretni. Egy gyönyörű szép ajkon, szívem csalogatja, meglelném, de ő nem akarja. Egy gyönyörű szép ajkon, szívem csalogatja,

Itt az ablakban, ő is neked örül itt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, vagy legalábbis lassabban, hogy tovább tartson egy kicsit.

Ábogója. Mondtam neked, ne menj le a tóra. Oda járnak fürödni a lányok. Gólyamadár szégyedne hozzájuk. Oda járnak fürödni a lányok. Gólyamadár szégyedne hozzájuk.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: 103.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Ezt most találtam ki. Egy pillanat.

Szép vagy cigánylány, mint a hold a napsugárna, gyere hát, mire vársz, bújj hozzám. Tudom, hogy kellek neked, nincs semmi mese. Tudom, hogy szeret. Szép vagy cigánylány, mint a hold a napsugárna, gyere hát, mire

88.8. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

vagy, aki ott hol sírt.

olcsón. Az este már a kiskapuban álltam, s a szívre pestve vártam Marinát. Ő jött és nyomban kiskocsimra nézett, a két szemében vágyok tüze égett. Csak mellém ült, egy árva szót sem kérdett,

rendre. Fegyedről zsáma kötőd elébe. A hány szál hajhullik a kötőbe, annyi százszor is csak az eszedbe. A hány szál hajhullik a kötőbe, annyi százszor is

nem lesz a vagy, ide babám anyája. Ide látszik, annak az alma fája. Fújja a szél, lengeti, katonának kell menni, szép a babám, nehéz tőle elválni.

gyere babám, kísér ki a vasútra. Kimennék, de nem szabad, fáj a szívem meghasad, egyedül kell visszajönni magamnak. Kimennék, de nem szabad, fáj a szívem meghasad, egyedül kell visszajönni magamnak.

és most elriadtam. Négy szürke fal vett körül, elűzte az álmom a nagyvárosi zajt.